Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

0: Profi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbség.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

Hogyan érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

széken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket hallgatok!

gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek így nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Az abroncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívón keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre, és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy pártársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakcióvezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejo azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Orbán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

So keep moving.

Keep Moving felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 7 óra van. Jó reggelt kívánok minden korán kelő hallgatónak. Remélem a tegnapi hétfő után mindenki sikeresen felvette a ritmust. Ma reggel egy kicsit elrugaszkodunk a valóságtól, és hát játszunk a gondolattal, gondolatainkkal. Mindannyiunknak van valami, amit mindig is meg akartunk tanulni. De vagy az időnk, vagy a türelmünk nem volt elég hozzá. Ugye ismerős. És most is úgy van az ember vele, hogy egyszerűen alig tud rá időt szakítani, hogy fejleszte magát. Ugye? Ugye a mai kérdésünk olyan álmodozás, rejtett vágyakról szól. Tehát, ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, mi lenne az? Egy idegen nyelv, esetleg egy hangszeren való játék, játszási tudás, vagy esetleg valamilyen különleges mesterség? Mit kezdenél ezzel az új képességgel? Ez a ma reggel kérdése. 0740 940 940 az SMS számunk, WhatsAppon is lehet nekünk írni. Folytatjuk a pörgős hetünket, amúgy. A Perkő Néptánc Együttes új előadására kerül sor május 8-án este 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagy termében. Az előadás címe Ahogy élünk. 9 órakor erről az előadásról lesz szó itt a Profi Rádióban, meghívottunk. És folytatjuk sulis hetünket, 10 órától Farkas Ferenc, a dr. Csia Kálmán református kollégium igazgatója lesz a vendégünk. Arra biztatjuk a hallgatókat, hogy tartsanak egy jó lámaszon velünk. Itt lesz hamarosan Katy Perry, All You Need Is Love feldolgozása, ez a dal.

0: Ma adáskörzetünkben folytatódik a felmelegedés, és igazi simogató tavaszi időre számíthatunk. A hajnali 5 Celsius fokos mélypont után a nap ereje gyorsan érvényesül, és délutánra egészen 24 Celsius fokig emelkedik a hőmérséklet, így a rövid hújú is előkerülhet. Az égbolt túlnyomóan napos marad, és bár a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, csapadék nem várható. A szél délkeleti irányból fúj, majd mérsékelt sebességgel, ami csak finoman mozgatja meg a levegőt a kellemes melegben. Estére tiszta lesz az idő, a hőmérséklet pedig 5 Celsius fok köré hűl vissza. Évezzétek ki ezt a napsütéses keddet, mert a természet most mutatja meg a legszebb arcát. Listánkon Katy Perry, All You Need Is Love feldolgozása.
1: Profi Rádió. A zene árad belőle.
0: Holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne. Akkor mi lenne az? 0740 940 940 SMS számunk. Vagy WhatsApp számunk.

0: egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne. Mi lenne az? Így a hallgatónk, én azonnal anyanyelvi szinten beszélnék angolul, világutazó lennék, és végre nem csak mutogatva próbálnám megértetni magam. Ilyenekre gondolok. 0740-940-940 a telefonszámunk.
1: Reklám. Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri. Hasznosíts újra, és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
3: Prettoni. Kültéri-beltéri árnyékolás technika és kiegészítők, több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, relukszák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, klisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
1: Reklámot hallottak.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Ön a Profi Rádiót hallgatja. Köszönjük! Profi FM!
0: Ez Dario G. Sunshine felvétele itt a Profi Rádióban. 4:08 van. Ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, akkor mi lenne az? Írói és költői hajlamaim vannak, a színjátszás, a rajzolás is menne, de tanár lettem. Írja Olga, ez is álmom volt. Az ember álmaiból bármi is meg tud valósulni, akkor már megérte. Mária írja, mindig is vágytam rá, hogy tudjak zongorázni. Hét 940 a telefonszámom.

0: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier. Ford Torneo Courier. Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. Nevelt gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
5: Horoszkóp. A kostól a szűzig.
6: Kos, hétköznapi esemény sorra számíthat, egészségét rendben lévőnek találja, van kedve társaival tréfálkozni, érti és veszi a viccelődéseket. Bika, viszonylag harmonikus az élete, nincsenek kilengő határértékek, mégsem elégedett jelenlegi állapotával, kissé unalmasnak tartja. Ikrek, önkörül igencsak felgyorsulnak az események, azok is az ön sikerét segítik, akik egyébként más véleményen vannak, és akaratuk ellenére cselekednek így. Rák, sokat beszélget a környezetében élőkkel, de nem mindig arról, amiről valóban fontos lenne. Érdemes társulni egy komoly, megfontolt emberrel, akinek szívesen hallgat tanácsaira. Oroszlán, az oroszlán meglehetősen információéhes és társaságkedvelő ember, értesüléseit és tudását szívesen megosztja másokkal. Szűz, el kell gondolkoznia, mi a fontosabb, a család vagy a szórakozás a barátokkal. Érezni akarja, hogy szeretik és biztonságban van. Ezzel mindenki így van. Kedves Szűz, elroszlámazotti, un angelo di stezo a szóle felvételével megyünk tovább, aztán hírekkel jelentkezünk, utána meg ez.

0: Well Hello rockpart felvétel lesz hallatva a hírek után, aztán jövünk a horoszkóp második felével. Jó reggelt!
1: Basszus, a Profi Rádió zené és gondolatébresztő műsora. Basszus! Profi
2: FM! Chiedi libertà!
0: Ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, akkor mi lenne az? 0740-940-940 a elérhetőségünk. László írja, én a fafaragásmester ellen szeretnék lenni, elsősorban székelykapukat faragnék, de más munkákat is alkotnék, például nagy farönköket faragnék szobrokba. Wow! Ez nem egy... elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan terv, László. Pár véső és egy darab anyag. Másik hallgatónk írja, én a profi főzés tudományát választanám, mint Veres István, Michelin csillagos séf lennék. Nem egy rossz szakma.

0: nap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne. Akkor mi lenne az? 0740 940 940 az elérhetőségünk. Attila írja, én a repülőgép vezetést szeretném, vagyis pilóta lenni. Rendesen irigylem azokat a pilótákat, akik különböző társaságoknál dolgoznak és bejárják a világot. Teszi hozzá, már ilyenekre gondoltam. 0740 940 940
1: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
3: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
1: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
2: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
4: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek a mikrofonnál, Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztag kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport meg állt a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát és elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Nikus Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést érte el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első négy hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőző a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
4: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan. Basszus. A Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsor.

0: reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne. Akkor mi lenne az? Egy idegen nyelv, egy hangszeren való játszás, esetleg valamilyen különleges mesterség? 0740 940 940 az elérhetőségünk. Eszter írja, én olaszul szeretnék tudni, de úgy, hogy még a kezemet is megfelelően hadonásszam közben. Hát gesztikulálva. Oké. Írja, hogy szerintem utána el is költöznék Olaszországba. Akkor csak erre van szükség, Eszter? A nyelvre? Másik hallgatónk írja, egészen pontosan Péter, hogy programozó lenne. Egyszerűen nincs időm elmélyülni bennem, tanulom magamtól, de lassan haladok, írja. Na de hát Péter, a legnagyszerűbb, legsikeresebb dolgok lassan történnek. Úgyhogy munkálkodjál.
1: Mérlektől a halakig.
0: Mérleg, senki számára nincs elrendelve a siker, a boldogság. Mindent saját magunknak kell elérnünk, kiharcolnunk. Skorpió, erős vonzalmat érez valaki iránt, nem biztos, hogy bölcs dolog ezzel az illetővel viszonyt kezdeni, hallgasson a belső hangra. Nyilas, a mai nap egy kicsit egyhangú, de ettől függetlenül jó a közérzete. Őrizze meg a kedvét és gazdálkodjon az erőnlétével. Bak, laza napra számíthat, kedves Bak, munkáját tisztességgel elvégzi, ez önnek már sikerélményt jelent, erejére még szüksége lesz. Vízöntő, nem látja tisztán, mi zajlik ön körül, és ez nagyon idegesíti. Egyébként is nyugtalan, nehezen éli meg a bántódásokat, nehezen viseli el a kritikát, az ellenérveket. És végül halak. Bízzék saját erejében, kedves halak, abban, hogy most is talpra tud állni. Partnere nagyon sokat segít. Látogasson el kedvenc helyére. Meglátja, feltöltődik, és minden jobb lesz. 9 óra 40 perc körül megismételjük a horoszkópot. Jó reggelt!
1: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsor.

Zsuzsa írja, én énekelni szeretnék tudni, de úgy igazán, tiszta hangon. Mint Freddie Mercury? Kinga. Ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, csak úgy egyszerűen a tiéd lenne, mi lenne az? 0749 940 940.

selfie fotós lennék a legszívesebben, írja a hallgatónk. Irigylem azokat, akik tényleg szép képeket készítenek. Azokat én is. De milyen jó, hogy vannak ilyen emberek. Másik hallgatónk írja, politikus szeretnék lenni. Jó fizetéssel, jó sok semmittevéseit cserébe. Ebben a formában ezt én is választanám.

0: Én meg vagyok elégedve a szakmámmal, mellé viszont valami hangszeren játszást el tudnék képzelni, írja hallgatónk.
1: Reklám.
2: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
3: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
4: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsán étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823. Reklámot hallottak.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Ön a Profi Rádiót hallgatja. Köszönjük! Profi FM.
0: Reggel kérdésem az volt, az, hogy ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, akkor mi lenne az? Mire hallgatunk, én lovagolni szeretnék tudni, de úgy, mint a kaszkadőrök ugronéknál, vágtázni a réten, szőrén ülve a lovat, az lenne az igazi. Az tényleg az lenne. Elvileg ez is... is könnyű teljesíteni. Persze tudom, hogy innen mikrofon mögött

Laura írja, én a gyorsolvasás képességét kérném. Annyi jó könyv van a világon, és olyan kevés az időm. Akár heti 3 könyvvel is elégedett lennék. Van, aki egész életében nem olvas el 3 könyvet, Dóra.

a profi autószerelést választanám, szerintem te is, Gábor, írja a hallgatónk. Én lennék a környék autókkal suttogója, teszi hozzá. Tudod, aki már a hallásból meg tudja állapítani pontosan, hogy mi a baja az autónak. Autókkal suttogó. Nem egy rossz betenév.

Magician Sunlight felvétele szólt itt a Profi Rádióban. Ma 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 1 angol font 6 lej 1 bani, 100 magyar forint 1 lej 43 bani, és 1 gram arany értéke 653 lej 25 bani. Lassan úgy néz ki, egy fityinget nem fog érni a román lej.

Enrique Iglesias, Do You Know, felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 8 óra van, ez már a műsorunk második órája. Ma reggeli kérdésünk az álmokról és a rejtett vágyakról szólt. Így hangzott, ha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, amit nem kellene megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, akkor mi lenne az? És hát a kreativitás az ezúttal is szárnyalt Józsi Tarolt zenetével, aki az autókkal suttogó lenne, azaz profi autószerelő. Ez nagyon tetszett Gábornak. Köszönöm szépen az üzeneteket. Ez már a műsorunk második órája, kérem szépen, és folytatjuk a pörgős hetünket. A Perkő Néptánc Együttes új előadásra készül. Május 8-án este 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagy termében vár mindenkit nagy szeretettel. Az előadásuk címe, Ahogy élünk, erről lesz szó 9 órától, és folytatjuk sulis hetünket. 10 órától Farkas Ferenc, a Dr. Csia Kálmán református kollégium igazgatója lesz a stúdiónk vendége. Tartsanak velünk, itt lesz hamarosan Márquez, El Temperamento felvétele. Ez a dal. Ugyan csak ebben az órában játszok a No Sugar súlytalanul felvételét is. Kelemen Gábor vagyok. Jó reggelt kívánok!

Ma adás körzetünkben folytatódik a felmelegedés, és igazi simogató tavaszi időre számíthatunk. A hajnali 5-10 fokos mélypont után a nap ereje gyorsan érvényesül, és délutánra

0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé! Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, kézdivás

0: Utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Április 91. Festékek minden felületre.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
2: Mi lenne, ha 5 év múlva visszahallanád ezt a reklámot, és rájönnél, hogy ez volt az a pillanat, amikor megváltoztathattad volna a pénzügyeidet? Miközben a világ legnagyobb befektetői és a nemzeti bankok csendben, aranyban menekítik a vagyonukat, te mit teszel, hogy megvédd a pénzed?
1: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro. Miért választ minket oly sok ember nap mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Couriert. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Reklámot hallottak. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: A kutyák ettek-e legényét?
1: Nem.
0: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
1: Nem.
0: S állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
2: Nekem azt kéne, Mike, a vitrínbe a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
0: S neked milyen kéne?
3: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
0: Nem, 36 blitz. Hallod, de blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigi esembázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyik én volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
2: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útból, egyes szám alatt a kasza anya mellett, a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
4: Hobbit ilyesen.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az érték határtól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
7: Reklámot hallottak. Névnapló. Hogy az ünnep ne érje váratlanul.
8: Ma a Gyöngyi és többek között Györgyi névnap van. A Gyöngyi női név a magyar eredetű Gyöngy női név kiképzős alakja, egyben a gyöngyvér becézett alakja. A Györgyi név a György férfi névből keletkezett a 19. században eredetileg Györgyike formában. Holnap Frida, illetve Ivet névnap lesz. Listánkon Márquez El Temperamento felvétele. Ezzel a dallal köszöntjük a mai nap névnaposait. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk!

0: az abroncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívon keresztül, többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre, és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt, és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakcióvezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy párttársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakcióvezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejó azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Orbán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan. Basszus. A Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsor.

0: az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondul, vagy tegyed üle mágát egy a súlyokot?
2: Hát mi csináljak? Hát átszek, ember, emelem a vasakot.
1: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
2: Hát hova anya vajon?
1: Gyere a Mass Effect-be.
2: Hova?
1: A Mass Effect-be, a stadionnal szembe, benne az utcába. Oda jönnek a legkeményebb gyerekek.
0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
3: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
0: A Kézdivásárhelyi Biofarm Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok, beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások, megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet. 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám 0786 010 909.
4: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
5: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
6: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztasod a te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés. Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Románországos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
5: Közérdekű felhívás hangzott el.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Ha kérdezik, mit hallgatsz?
9: Mondd bátran!
8: A helyi profi rádiót.
9: A

0: Eseménynapló. Eseménynapló. A múltra is emlékezünk.
1: 1764-ben ezen napon Mária Terézia megalapította a Szent István rendet. 1949-ben ezen napon a londoni szerződés aláírásával megalakul az Európa Tanács. 1997-ben ezen napon, azaz május 5-én pályára áll a mobiltelefonos összeköttetést biztosító Motorola Iridium rendszer első 5 műholdja. 1818-ban ezen napon született Karl Marx, német filozófus, közgazdász. 1909-ben, 117 évvel ezelőtt ezen napon született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. 84 évvel ezelőtt, 1942-ben ezen napon született Bújtor István színész, rendező és vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. 1947-ben ezen napon született Bétót László, zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas. 1982-ben Torgele Sándor, magyar válogatott labdarúgó, az FC Augsburg játékosa. 38 évvel ezelőtt, 1988-ban ezen napon született Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. De természetesen sokan vannak, akik ma látták meg a napvilágot, ünneplik születésnapjukat, vagy valami más eseményt. Őket köszöntjük a No Sugar súlytalanul felvételével.

széken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

0: Szebényi Dani sodorjon. Felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 9 óra van, megérkezett Kriszta. Szia Kriszta!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Na mesélj nekünk, hogy vagy, minden rendben van?
1: Egész jól, annak ellenére, hogy nehezen indult a reggel, tehát azért azt úgy meg kell hagyni, egy igazi keddi ébredésem. Nem tudom, hogy ezt a szervezetem tudja-e, vagy ne így tudat alatt csinálja ezeket a dolgokat, de hogy én alig tudtam felkelni ma reggel, az is biztos.
0: Számít azt, hogy mikor fekszel, és hogyan? Tehát, hogy tévézel-e, telefonozol-e, olvasol-e?
1: Amikor olvasok, akkor talán jobban alszom, de az ébredésnél, a kellésnél az...
0: Jaj, az így is, úgy is. Próbáltad ezt az applikációt, ami figyeli az olvasodat, és akkor költ fel, amikor a legjobb?
1: Nem merek ilyenbe belefogni, Gábor, ha mi lesz itt?
0: Hát normálisan tudsz, hogy mondjam, nem leszel annyira fáradt, mikor felébredsz.
1: Lehet, no, egyszer megmerészkedem. Csinálok egy ilyen próba, nem tudom, hetet, vagy hónapot, és akkor utána majd nyilatkozom. Múltkor jutott eszembe valamelyik reggel kérdésnek, azt is feltehetnéd, hogy ma Kriszta hogy fog bejönni?
0: Jó. Egyébként a ma reggel kérdése az volt, hogyha holnap reggel egy új készségre vagy tudásra ébrednél, tehát amit nem kell megtanulnod, csak egyszerűen a tiéd lenne, akkor mi lenne az? Ez volt a reggeli kérdés. Neked van ilyen?
1: Azonban, hogy most annyi minden jutott eszembe, hogy nem tudok választani. Nincsen most így egy prioritási listám, de készség?
0: Bármi, igen. Én úgy fel tudok nézni azok az emberekre, akiknek egy van ilyen. Tehát ilyen, tudod, és az mellett kitart. Ma sok minden érkezett. Volt, aki szobrász készséggel szeretne ébredni. Székelykapukat faragni, meg fából szobrokat.
1: Ó, hát ez annyi mehez képest, igen.
0: Van, aki mesterszakács, mint Veres Isti még azt is leírta. Tehát ilyen Michelin csillagi szintű. Volt, aki autószerelő. Profi autószerelő azt írta magáról, hogy autókkal suttogó.
1: Na, az olyanra szükség is lenne,
0: hogy érted, hogy egy ilyen, mert fú, gyerekek, hát nekem szerintem minden reggel mása lenne.
1: Ugye? Én is szeretném azt azért kipróbálni.
0: De ez így nem jó. Ez egyébként, ez nem jó.
1: Miért?
0: Azt jelenti, hogy még nagyon nem vagy tisztában egyáltalán a dolgokkal, magaddal kapcsolatosan.
1: Lenne egy lehetőséged rá, hogy felfedezd. Na jó, de ezek olyan dolgok szerintem, ami például nekem eszembe jutott, egyből, ami így eszembe jutott, az a horgolás kötés. Ne kérdezd, hogy miért kezdek nagymama lenni. De...
2: Azok a hidegtelek az emberben mit kihoznak, hogyha jól lenne kicsit jobb, azok nicska.
1: Hát végül is sapacka. De hogy ha kipróbálnám, vagy hogy lenne, tudod, mindeniknek egy ilyen kipróbálási időszak, akkor már sokkal biztosabb lennél abban, hogy mi az, ami inkább közel áll a szívedhez. Ezek azok a dolgok, amik extrák az ember életében.
0: Igen,
1: és
0: persze.
1: Vagy tudsz rá időt szánni, hogy kitapasztalts, kitapod azt az utat, ami elvezet odáig, hogy megtudd, hogy ez neked való, vagy nem neked való. Vagy egyszerűen úgy jársz, hogy nincs időd rá.
0: Persze, de
1: és így igen, háttérbe szorul.
0: A kérdés, reggel a kérdésbe bele volt, ez is foglalva.
1: Na, de hogy nekem ez jutott
0: eszembe. Egyébként a legtöbben nyelvek.
1: Igen, azt mondjuk, hogy nagyon...
0: Nyelveket szeretnének tudni így egyik napról a másikra. Ami teljesen érthető.
1: A másik, ami eszembe jutott, az a témába vág, a tánc.
0: A mindenféle. Na és ha már tánc, említettük a hallgatóknak, hogy folytatjuk a pörgős hetünket. Vendégünk lesz másodperceken belül is, de folytatódik a sulis hetünk is. Ma Farkas Ferenc a refi igazgatója lesz a vendégünk, úgyhogy 10 órától. Viszont a Perkő Néptánc Együttes új előadására kerül sor május 8-án este 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagy termében. Az előadás címe Ahogy élünk, amely végigvezet a naptári év állomásain. De hogy konkrétan mit kell tudni erről a darabról, az hamarosan kiderül, mert hogy vendégünk is van, akivel tudunk erről beszélgetni, egészen pontosan Marti Beáta, a Perkő Néptánc Együttes oszlopos tagja. Szia, nagy szeretettel köszöntünk!
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Te már ilyen sajtóreferens lettél a csapatban.
3: Hát az túlzás, de igen, egyre gyakrabban vagyok én itt.
0: Hogyha kell lenni a rádió, akkor Beáta egyelőre ráír.
3: Mondjuk. Egyelőre ráírek, igen.
0: Na, mesélj nekünk, hogyan született meg az Ahogy élünk előadás ötlete?
3: Maga az ötlet, hát tulajdonképpen a koreográfusunk fejéből pattant ki, azt tudni kell, hogy már egy jó pár éve ugyanazokkal a koreográfusokkal dolgozunk, Gára Csabával és Gára Gabriellával, akik így most már nagyon hozzá nőttek a csapathoz, megismerték őket, és nem csak a csapatot, hanem nyilván Gera Csaba az ír szent léleki, de azért maga a közösséget is, hogy milyenek vagyunk, mint közösség. És tulajdonképpen Gabriellának a fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy akkor az idén húsvétra állítsunk össze egy olyan előadást, ami tulajdonképpen a naptári év hagyományain, ünnepein vezet végig, de nem külső szemmel, hanem inkább belső szemmel. Tudnélik minden közösség azért másképp éli meg a hagyományokat, az ünnepeket. Persze. Minden falunál egy picit másabb ez a hagyományápolás, és akkor ezt azt szerettük volna bemutatni, ahogy nálunk ez Szentléleken nem csak a tancsoport életében, hanem maga a közösség életében ez így működik. Így a naptári évet vettük figyelembe, tulajdonképpen az első ilyen hagyomány vagy ünnepünk az a farsonkárgetés. Tudnélik, azért Szentléleken nagy hagyománya volt a farsonkárgetésnek, főleg a 90-es években, akkor szervezték meg először, amiben azért a tancsoportnak hát oroszlán része volt, mondhatjuk így. Volt egy olyan 2010-11-ben egy ilyen hát megszakadás, több mint 10 évig azért megszakadt ez a farsonkárgetés, mint hagyomány, aztán egy 3 éve a helyi önkormányzat segítségével sikerült újra fejlendíteni ezt a hagyományt. Persze nyilván a tancsoport is akkor már részt vett benne. És akkor ezt a hagyományt próbáltuk tánccal bemutatni, egy kicsit megpikantériázni, meg a hagyományt bemutatni, hogy működik Szentléleken a farsonkárgetés. Még azt is hozzá kell tennem, hogy Szentléleken nem minden faluban, de viszont Szentléleken a farsang utolsó vasárnapján ünnepeljük a házaspárok 25-50 és 60 éves jubileumát, és akkor ezt így egy kicsit össze van ez kötve, ez a két ünnep, és akkor ilyenkor azokat a párokat is, akik persze a falun belül ünnepelnek, azokat meg szoktuk látni maga a hagyomány egy pici hát felevelítésével ott, ahol ünnepelnek, táncol,
0: igen.
3: meg ilyenek. És akkor így haladtunk tulajdonképpen a naptári év további ünnep,

0: vetítéssel, tánccal, pici hagyományon, pici humorral bemutatni.
1: Van történetszál?
0: Nincsen történetszál, tehát ez most egy olyan előadás, ami nem tipikusan ez a tematikus előadás, hogy most van egy kezdet, egy középrész, egy vég, de maga az a, van egy történet, egy szál, ami végigvezet ez az ünnepeknek a bemutatása.
1: Hát akkor végig táncoljátok az évet.
0: Hát tulajdonképpen igen, lehet így fogalmazni.
1: Milyen táncstílusok jelennek meg előadásban?
0: Táncstílusban kükülőmenti táncanyagokat lehet látni, székit. Egy kicsi hát sóvidéki, egy kicsit megpikontériázva, azért a farsankhoz egy kicsit illeszkedve, és valamint egy újabb táncanyagot tanult a táncsoport, az a sajói táncok, ez egy új anyag számunkra, úgyhogy lesz egy új anyag is benne, a régebbieken kívül, az volt egy kicsit hát nem is azt mondanám megterhelő, de mégiscsak oda kellett tenni magunkat.
1: Kihívás.
0: Egy kihívás volt, így van.
1: Uh-huh. Mennyire követitek a hagyományos népi koreográfiákat? Vannak-e esetleg valami kísérletezések?
0: Ebben az előadásban azért nagyon követve van, igen, én azt tudom mondani, de viszont mi nem vagyunk elzárkózva, sőt, tehát vannak olyan adások, amelyekben azt mondjuk, hogy felhasználunk bizonyos népi elemeket, de megpikantériazzuk egyik a másikkal, attól függ, hogy milyen előadást csinálunk. Ez inkább ilyen folklór, hagyományos előadásnak indult, úgyhogy ebbe követtük a maga a tánc stílust. Nem nagyon fordultunk el tőle.
1: Milyen szerepet kap a zene? A népdalok, a népzene a darabban.
0: A népzene az idén az felvétel alapján történt, tulajdonképpen egyre nehezebb, egyre nagyobb kihívás jelent élő zenekarról előadást csinálni, úgy anyagi szempontból, meg lehetőség szempontjából is. Mi arra is kell gondoljuk, hogy nem csak egyszer szeretnénk előadni ezt az előadást, mondjuk most jelen esetben húsvétkor, hanem hogyha meg szeretnénk más helyszínen is mutatni, az plusz anyagi költséget jelent, meg plusz egyeztetés, tehát nem csak a táncsoportot kell egyeztetni akkor, hanem zenekarokat, a zenekarban is ugye több ember van, összehozni sokkal nehezebb, úgyhogy így már tavaly is és az idén is úgy döntöttünk, hogy felvételről történik a zenei aláfestése a dolgoknak.
1: Voltak valami különleges kihívások a próba folyamat alatt, ami így, hogy mondjam, ami a tánccsoportnak újdonság volt, és meg kellett vele küzdeni?
0: Az új táncanyagnak a megtanulása, begyakorlása is, nem csupán az, hogy meg kell tanulni, mert az egy dolog, hogy megtanulják mondjuk a figurákat, de hogy egy picit átélni, meg beleélni magad, mert vannak olyan táncanyagok, amiket már évek óta táncolunk, de az érik, és akkor azt látod, hogy egyre jobb, egyre nem az, hogy a figurákat jobban csinálják, de viszont megérnek a táncosok a táncra, élvezik már. Az új táncanyag esetében pedig fennáll az a hát veszélynek is lehet nevezni, hogy nagyon kell még először koncentrálni a koreográfiára, igen, maga persze, a figurákra, hogy jól legyenek eltáncolva, és hát kell egy bizonyos idő, amikor ameddig megérik ez a táncanyag, hogy tudjad is élvezni, hogy ne az legyen, hogy koncentrálja arra, hogy most ne agyáronsd a figurát. Ez volt szerintem egy kicsit kihívás a táncosok számára, de ez folyamatosan be fog érni.
1: Díszlet, látványvilág hogyan néz ki?
0: Díszlet az nagyon minimális, én azt mondanám, tehát, hogy nem volt szükség ebbe az előadásban nagy díszletre, a vetítéshez szükséges dolgokat, azokat persze beszereztük, meg azzal voltak inkább hát a tánc kiegészítve a vetítésekkel, azt tudnám mondani.
1: Uh-huh. Képek lesznek? Videójelenetek?
0: Képek is, videójelenetek is lesznek benne.
1: A ti életetekből?
0: Ami, igen, hát wow. A Szentléleki közösség épület, úgymond életéből, aha, az ilyen farsankergetésből. Nagyon jó volt nekünk is visszanézni. Ne. Van felvétel a farsankergetésről a 90-es évekből.

0: ilyen kisebb részletek. Olyan jó volt nekünk is visszanézni, hogy kit ismer meg az ember, azért mégiscsak több mint 30 év állt át azóta, úgyhogy ez szerintem a nézőknek is, főleg a Szentlélekieknek, nyilván már ők magukra ismernek. Uh-huh. Mindig más a Szentléleki közösség, a közönség, mint bármely máshol azért. Másképpen is fogadják, nekünk is másabb előadni, hiába, hogy ugyanaz az előadás, de nekünk is sokkal másabb előadni egy Szentlélek közönségnek, mint például itt a kézdivásárhelyeknek.
1: De miben más? Értsük meg.
0: Közelebb érezzük, személyesebbnek, sokkal személyesebbnek érezzük az előadást.
1: De hogy ez nagyobb kihívás nektek? Tehát
0: nagyobb
1: stressz,
0: kihívás, nagyobb kihívás. Nem. Tehát sokkal nagyobb...
1: Jobban meg akartok felelni?
0: Igen, sokkal nagyobb adrenalinnal is jár. Tehát olyan izgulások mennek végbe hátul a színpad mögött, hogy hihetetlen valahogy... másabb. Uh-huh. Gondolom azért is, mert például azért a Szentlélek közönségnek hát 80%-át azt lehet mondani, hogy a táncsoportnak, a táncosoknak valamilyen szintű rokonsága. Uh-huh. Persze vannak kívülállók is, akik eljönnek Szentlélekre megnézni, de azért 80%-ban mégiscsak rokonság, testvér, anyuka, apuka,
1: szomszéd,
0: és akkor szomszéd, és akkor mindenki meg akar felállni az elvárásoknak, és persze azt is tudják, hogy itt a kézdivásárhelyi közönségtől ugye nem kapsz nyilvánvaló, vagy keveset kapsz véleményt, vagy visszajelzést. De viszont otthon, amikor hazamész, akkor a szülők akkor tudod, elmondják azt is, hogy mi tetszett, vagy esetleg mi nem tetszett. Nyilván, hogy bátrabb mindenki a saját gyermekéhez, vagy a saját rokonához, úgyhogy főleg ezért is van szerintem egy ilyen plusz drukka az emberekben.
1: Na most annyival másabb, hogy itt lesztek kézni.
0: Igen.
1: Amúgy mit szeretnétek üzenni ezzel az előadással a közönségnek?
0: Én is ezen gondolkodtam amúgy, hogy de arra a következtetésre jutottam amúgy, hogy nem, mi soha nem csináltunk, és nem is szeretnénk olyan előadásokat csinálni, persze nem megsértve senkit, amelyek ilyen nagyon magukba fordulósak, vagy elgondolkodósak, hanem mi nem az a társaság vagyunk. Mi egy olyan előadást szeretnénk csinálni, vagy olyan előadásokat szeretnénk csinálni, amelyek egy óra, ha csak egy óraig is, de úgy kikapcsolnak és kivesznek a hétköznapi életből. Egyszerűek, szórakoztatóak, látványba is hoznak egy valamilyen kikapcsolódást az ember számára. Tehát azt szeretnénk, hogyha az emberek beülnének, és az egy óra elfelejtenék azt a hétköznapi gondokat, vagy nem kell azon gondolkozni, hogy holnap hova kell menjek, mit kell szervezzek, mit csináljak. Csak egy óraig így az anyat kikapcsolni is, jól szorakozni, tulajdonképpen nekünk ez a cél.
1: Eddig ez összejött? Úgyhogy ez nem egy...
0: Reméljük, hogy most sem fognak csalódni a nézők.
1: Ezt az előadást már Szentléleken előadtátok, ott milyen volt a fogadtatása?
0: Nagyon jó volt, hál' Istennek nagyon jók voltak a visszajelzések. Én úgy nem azt mondom, hogy többet adunk, nem adunk többet, de viszont valamilyen szintén tudjuk, hogy a rokonságtól, anyukától, apukától a negatívumot is meg tudjuk.
1: Őszinte
0: véleményt kapunk. Már sok esetben mondják, hogy ajde ügyesek voltatok, az minket annyira nem épít, mint egy olyan negatív kritika, például most nem rossz indulatú negatív kritikára gondolok, hanem építő jellegűre, de otthon azt úgy elmondják. Sokkor az nekünk nagy visszajelzés a táncosoktól, amikor mondják, hogy hú, anyukáiknak ez nagyon tetszett, az nagyon tetszett így, vagy ez nem volt annyira jó, vagy... És akkor próbálunk, van, amikor próbálunk javítani, tehát történt olyan, amikor jöttünk be a Vigadóba, és akkor ezek alapján egy pici nem nagy módosításokra kell gondolni, de egy picit módosítottunk az előadáson, vagy azon az adott jelenetén.
1: De aztán nagyszerű, hogy mármint, hogy ha úgy látjátok, tehát tényleg érdemes változtatni, akkor meghozzátok ezt a döntést. Ez egy...
0: Mindig van ahova változtatni. Tehát mi még egy olyan előadást nem csináltunk, az az igazság, amikor lejárt az előadás, hogy azt mondtuk volna, hogy ez tökéletes volt. Mindig volt olyan, hogy ezt nem így kellett volna, és jaj, csak még egy hátünk lett volna, és akkor biztos, hogy... De valahogy ez sosem jön össze, hogy azt mondjuk, hogy na, ezért most már nincs amit. De szerintem ez így is van jól, már akkor van ahova fejlődni. Hogyha mindig mindennel meg lennénk elégedve, kedve, akkor azon a szinten ragadnánk, úgyhogy mindig próbálunk egy picit javítani.
1: Ugye azok, akik az elmúlt percekben kapcsolódtak be, azoknak mondjuk el, hogy május 8-án este 19 órától itt kézivásárnyalni vigadalomelőzetesi központ nagy termében lesztek ezzel a darabbal. Amúgy hol és mikor lesz még látható jövőben? Terveztek-e még
0: az idén turnét? Nem tervezünk ezzel az adással több turnét, már abból is kifolyólag, hogy most már úgymond az évad vége fele vagyunk, azért most már május is, ez még a határvonal, most már májusban kezdődnek a mindenféle fesztiválok, ilyen-olyan dolgok, úgyhogy ez már az évad végét jelenti nálunk is. Az idén egyéb terveink vannak, nagy ünnepségre készülünk, táncsoportunk idén ünnepli az 50. évfordulóját.
1: Azt a mindenit!
0: Úgyhogy nagy jubileumi ünnepségre készülünk, ami ezúton is szerették mindenkit meghívni, augusztus 21 és 22-én, hát tulajdonképpen 21-én lesz a gála, de 22-én is lesz még egy bizonyos rendezvényünk, ami így nem csak a táncsoportot érinti, hanem lesznek meghívottaink is. Van két testvértelepülése Kézi Szentléleknek, amelyek hát a táncsoport által jöttek létre, úgymond még a 92-es évben, így 1992-ben, és azóta is töretlen a kapcsolat, hál' Istennek, a táncsoportnak is köszönhetően, már ilyenkor azért minden évben vagy ők jönnek, vagy mi megyünk, de két évente mindenképp látjuk egymást, és akkor ez így fennáll ez a kapcsolat, hál' Istennek.
1: Jó, akkor majd erre még visszatérünk egy később alkalommal. Úgyhogy szeretnék még erről mindenképpen beszélgetni. Hát sok témát érintene maga, csak hogyha lehetne beszélni a néphagyomány megőrzéséről is, itt külön műsort lehetne. Mennyire népszerű jelenleg a néptánc? Akkor az érdeklődés néptáncolás iránt?
0: Hál' Istennek jó az utánpótlásunk. Ez nyilván nagy részben azért a Gere Gabriellának köszönhetően, ő intézi, ő oktatja az utánpótlást. Több mint 130 gyermek jár az utánpótlás csoportban, 4 korosztályban, nem csak Szentlélekről, most már azért a környező falvakból, illetve Kézdivásárhelyről is járnak. Úgyhogy ennek nagyon örvendünk. Nyilvánvalóan, hogy mindig több a lány, mint a fiú. A fiúknak valahogy hát kisebb korosztályban járnak, de már az 5-8-as korosztályban, ahol úgymond több munkát igénye, már azért el kell ismerni, hogy a fiúk részéről több munka van benne a néptáncban, mint a lányoknak. Ott már egy kicsit kevesebb a fiú létszám, de van, hál' Istennek, úgyhogy én azt mondanám, hogy ha így folytatjuk, akkor nem lesz gond.
1: Nagyszerű. Ez egy jó hír. Beáta, köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen az információkat. Sikeres előadást.
0: Köszönjük szépen.
1: Május 8-án este 19 órától a Vigadalomelőadási Központ nagy termében vár mindenkit nagy szeretettel a Perkő Néptánc Együttes, Ahogy élünk című előadásukkal. És ha mondanám, hogy várunk vissza hozzánk, hát várunk vissza hozzánk, de ha ebbe az évbe jössz, akkor bizony Jenő is kell jöjjön.
0: Szerintem is.
1: Közben a kicsivel kint kell legyen, hogy nyugtathassa. De mégis, hogyha úgy adódik, akkor ne szeretettel várunk továbbra is.
0: Köszönjük
1: és sikeres
0: szépen.
1: Előadást kívánunk. Folytatjuk a sulis hetünket, drága hallgatók, ahogyan ígértük. Ma 10 órától Farkas Ferenc, a Dr. Csia Kálmán Református Kollégium igazgatója lesz a vendégünk.
2: Reklám. Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
3: Botlik ez tájtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
2: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700-956-os telefonszámon.
3: Hogy mondta? 0766 700-956?
2: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
5: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
7: Bettoni. Modern és rusztikus függönyök, gyönyörű drapériák, egyedi karnisok, több száz megoldás és színárnyalat. Olasz, spanyol, angol, magyar lakástextíliák és árnyékoló rendszerek. Anyagaink méterben is megvásárolhatóak, de méretre elkészítve is kérhetőek függönyöknek, drapériáknak, római és svéd rólóknak, vagy akár díszpárnáknak, terítőknek és más kiegészítő lakásdekorációknak. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth-Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
8: Reklámot hallottak.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
8: 10 Vásárhelyről 10 Szentlélekig. Világszerte online. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztak-kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport meg állt a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értektetten a rendőrök és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát és elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Mikus Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első négy hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőzve a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: közti hírszolgálat. Tisztán és világosan. Ha kérdezik, mit hallgatsz? Mondd bátran! A helyi profi rádiót. A zene.

0: Ha május, akkor moccan a város. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk! Épít vagy felújít? Euroconstruct. Szigetel vagy tetőt fed? Euroconstruct. Friss beton vagy vasalat? Euroconstruct. És ha kül- vagy beltéri festékre van szüksége? Szintén az Euroconstruct. Euroconstruct. Építőanyagok széles választéka az alapoktól a tetőig. Várjuk a kedves vásárlóinkat lerakatunkban az orosz falvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481. Euroconstruct. Minden, ami az építkezéshez szükséges.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsánk étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823. Reklámot hallottak.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Tűzig. Kos. Hétköznapi esemény sorra számíthat, egészségét rendben lévőnek találja, van kedve társaival tréfálkozni, érti és veszi a viccelődéseket. Bika. Viszonylag harmonikus az élete, nincsenek kilengő határértékek, mégsem elégedett jelenlegi állapotával, kissé unalmasnak tartja. Ikrek. Önkörül igencsak felgyorsulnak az események, azok is az ön sikerét segítik, akik egyébként más véleményen vannak, és akaratuk ellenére cselekednek így. Rák. Sokat beszélget a környezetében élőkkel, de nem mindig arról, amiről valóban fontos lenne. Érdemes társulni egy komoly, megfontolt emberrel, akinek szívesen hallgat tanácsaira. Oroszlán. Az oroszlán meglehetősen információéhes és társaságkedvelő ember, értesüléseit és tudását szívesen megosztja másokkal. Szűz. El kell gondolkoznia, mi a fontosabb, a család vagy a szórakozás a barátokkal. Érezni akarja, hogy szeretik és biztonságban van. Ezzel mindenki így van. Kedves Szűz, egyet zenélünk, aztán jövünk a horoszkóp második felével.
1: Basszus, hangosan jó éjjön.

0: mérlektől a halakig.
1: Mérleg, senki számára nincs elrendelve a siker, a boldogság. Mindent saját magunknak kell elérnünk, kiharcolnunk. Skorpió, erős vonzalmat érez valaki iránt, nem biztos, hogy bölcs dolog ezzel az illetővel viszonyt kezdeni, hallgasson a belső hangra. Nyilas, a mai nap egy kicsit egyhangú, de ettől függetlenül jó a közérzete, őrizze meg a kedvét és gazdálkodjon az erőnlétével. Bak, laza napra számíthat, kedves Bak, munkáját tisztességgel elvégzi, ez önnek már sikerélményt jelent, erejére még szüksége lesz. Vízöntő, nem látja tisztán, mi zajlik ön körül, és ez nagyon idegesíti. Egyébként is nyugtalan, nehezen éli meg a bántódásokat, nehezen viseli el a kritikát, az ellenérveket. És végül halak. Bízzék saját erejében, kedves halak, abban, hogy most is talpra tud állni. Partnere nagyon sokat segít. Látogasson el kedvenc helyére. Meglátja, feltöltődik, és minden jobb lesz. Ez volt már a Csillagok üzenete.
0: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsora.

0: Veszti Péter, Péterfi Bori. Beléd szerettem, ez van. Felvétele szólt, itt a Profi Rádióban. 10 óra van, ez már a műsorunk 4. órának a kezdete. Szép napot minden Profi Rádió hallgatónak. A Perkő Néptánc Együttes új előadására kerül sor. Május 8-án este 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagy termében. Az előadás címe Ahogy élünk, amely végig vezet a naptári év állomásain. Az egyházi és népi ünnepeken keresztül, de nem kívülről mesél róluk, hanem belülről, a saját életükön keresztül tudtuk meg. Marti Beátától, a Perkő Néptánc Együttes oszlopos tagjától, aki 9 órakor volt a vendégünk. Egyébként az előadást Gere Csaba és Gere Gabriella rendezte. Mindenkit nagyon szeretettel várnak. Történt egy kis technikai malőr, mondom azoknak, akik szokták kísérni az oldalunkat, Facebook oldalunkat. A poszt valamiért nem került ki, valamilyen okból kifolyólag.
1: Meg szokott néha történni a videókkal általában, igen. A fotókkal nem, de úgy látszik, most ez is megtörtént.
0: De pótoltuk ezt. És hamarosan a videó is kint lesz a Facebook oldalon, majd vissza lehet nézni, hallgatni. De hát talán a legfontosabb üzenet a beszélgetésnek az, hogy május 8-án este 19 órától amíg a Művelődési Központ nagy termében várnak mindenkit nagy szeretettel, nagyon jó hangulatú előadásra kerül sor, sok-sok-sok-sok tánccal.
1: Igen, ha valami, akkor ez igazán szentléleki
0: így
1: előadás
0: van.
1: Lesz.
0: Ízig-vérig.
1: Így van.
0: Ízig-vérig.
1: Úgyhogy akár néprajz iránt érdeklődőknek is nagyon hasznos előadás tud lenni, nem csak laikus embernek.
0: Így van, és hát legközelebb, hogyha jól éreztem én a beszélgetésből, akkor már csak augusztusban
1: igen.
0: Láthatjuk a perkőseket.
1: Igen, de. Viszont akkor készülnek a jubileumi ünnepségükkel.
0: Jó, de akkor most el kell menni, fel kell töltödni.
1: Igen, úgyhogy addig nem nagyon lesz lehetőség perkősöket nézni, látni, csak majd augusztusban.
0: És folytatjuk a sulis hetünket, ahogy mi hívjuk, a sulis hetünket, melynek keretében ma ismét egy meghatározó kézivásárhelyi intézmény felé fordítjuk a figyelmünket. A stúdióban köszöntjük Farkas Ferencet, a dr. Csia Kálmán református kollégium igazgatóját, akivel az iskola sajátos arculatáról, az elmúlt tanév sikereiről és a jövő évi tervekről fogunk beszélgetni. Igazgató úr, nagy szeretettel köszöntjük újra nálunk.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm titeket is.
0: Egy éve beszélgettünk.
2: Igen, hamar telik az év.
0: Nagyon gyorsan telik.
2: Időben hamar telik, de nekünk nem jó, ha telik.
0: Igen. Átfordultunk már a szakaszba. Igazgató úr, hogy néz ki a 2026-os beiratkozási terv? Hány előkészítő osztály indul, liceum szinten mi várható?
2: Hát a 2026-os tanévre indítunk, egy előkészítő osztályunk lesz, egy ugye Waldorf alternatív oktatási formában. Jelen pillanatban be vannak kialakulva 14-en, ami már azt jelenti, az osztály működőképes és készen van. Illetve lesz 9. osztályunk, a hagyományos osztályunk, amit évek óta már folyamatosan indítunk, egy reál és egy teológia osztály. A reál osztályban oda inkább azokat várjuk, akik a reál tantárgya szerelmesei, a matematika, kémia, biológia, fizika. Ide bejutás az egyszerű, mert az általános nemzeti felmérés eredmény alapján kiszámított bejutás, egy média dönti el, hogy ki jut bead hozzánk. Mindig megkérdezik, hogy a szülők, diákok, akkor mennyi volt az utolsó bejutási média az előző esztendőben, hát nálunk 797 volt az előző évben, tehát ezt most lehet venni kiinduló pontnak, de ez attól függ, hogy milyen eredményeket érnek el idei végzősök. A teológiai osztály, ebben az osztályban 26 helyünk van, a református teológiai osztályban pedig 24 helyünk van, plusz két cseszes hely van fenntartva. Ebben az osztályban ugye a törvénynek megfelelően több szakatos felvételi vizsga fog lenni. Lesz egy beiratkozási időszak, 13-15 között kell beiratkozzanak az iskolának a titkárságán, majd 22-én tartunk egy képességpróbát a vallásból, bibliaismeretből. Itt ez tulajdonképpen két részből áll, van egy írásbeli és van egy szóbeli vizsga, az írásbelire kapnak jegyet, szóbeli kapnak egy minősítést, tehát elfogadott van, nincs elfogadva. Igazából beszélgetés az itt van, hogy megtudjuk, hogy miért akarnak hozzánk az iskolában, mi az elkövetkező időszaknak a tervei, célkitűzéseik. Ezt a írásbeli jegynek az eredményét majd hozzá fogjuk adni a egységes országos fejmérőnek a jegyéhez, úgy számítjuk ki a újra beültetési médiát, és akkor elkezdjük, avval töltjük fel a 9. B-osztályunkat, a református teológiai osztályunkat. Itten ez az osztály inkább a humán tantárgyak iránt érdeklődőknek felel meg, többet kapnak ugye itten vallásból, több van, de azt el kell mondom, hogy az A-osztályban és a reálosztályban is van egy mindig azt szoktam mondani, kötelező opcionális óra, a Biblia ismeret óra, ami ugye az iskolán profiának felel meg, és ezt kötelező módon kell ők is gyakorolják.
0: Furcsa lenne nélkül.
2: Igen, és kérik is. Tehát érdekes módon megpróbáltuk azt, hogy nem veszik be az órát, és megnézték, akkor mi nincs benne Biblia ismereti óra. Tehát ez igazából nem azt jelenti, hogy a Bibliát most veszük és olvassuk szóra-szóra és értelmezzük, hanem beszélgetések az életek kérdéseiről, a vallásról, a vallási irányzatokról, értelmes vallásokról. Igazából egy kis ilyen, hogy mondjam, egy vallástörténelmi óra is tulajdonképpen.
0: Hát a mai korban talán nagyon hangsúlyos ezzel foglalkozni.
2: Igen, tehát sokan megkérdik, ugye, hogy mi az, ami a refit a több iskolától megkülönbözteti.
0: Ezt én is meg akartam kérdezni, évről évre megszoktam.
2: Tudjuk a mondást, hogy amikor megkérdik a székely bácsitól, hogy kik is a székek, és mondta, hogy a székely és magyar csak annál különb. Ugye? Hát nem akartam mondani, hogy több iskolától különbek vagyunk. Mi abban vagyunk különbek idézőjelben, hogy több órát szánunk, vagy több tevékenységet szánunk a vallási erkölcsi nevelésre, és ez a mai világban úgy érzik, hogy ez szükséges. Erre több olyan problémerő fel, lelki gondozási gondok vannak, problémák, amelyeket a családba hoznak maguk a gyerekek, de nem tudják is megoldani otthon, és akkor ki erre jó? Hát az iskola, az osztályfőnök, vagy az iskola elkészül nálunk az iskolában, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem vagyunk rossz úton, amikor a vallásos nevelésről beszélünk. A teológiai osztályban sokkal több vallásóra van, tehát ott tanulnak ugye bibliaismeretet, tanulnak egyházi zenét, tanulnak keresztény irodalmat, tanulnak műszertörténelmet, keresztény műszertörténelmet, vallástörténelmet, tehát lehetőség többé nagyobban kinyílik nekünk számukra, és érdekesség, nagyon sokan választják utólagosan olyan pályákat, amit felhasználnak itt ezekben a tanultak az iskolában. Sokan azt mondták, ugye, hogy a teológia aztán az pap nevel, de vagy ezt hallottam.
0: Igen, persze.
2: Kezdetén.
0: Igen.
2: Hát mondtam, már többször elmondtam itt a rádióban is, hogy én örülnék, ha minden diákon papnak menne, csak az sem volna jó. Igen, sok pap volna. Igen, papján van most máskor ember, ahogy hallottam, de vannak. Évente, hogyha megy egy-két diákunk, akkor már örvendünk nekünk, hogyha van. A többieket felhasználják az életben, amit tanultak a vallásórákon.
0: Uh-huh. Én picit visszakanyarodnék a képességvizsgára a teológiai profilon, az írásbelinél. Mennyire, hogy is fogalmaznak, mint ahogy diákok szokták, mennyire lesz nehéz?
2: Közepes. Tehát itt is arra van, ugye a járbeli vizsgálat, ez kötelező, tette nekünk a törvény. Ugye jó van, hogyha elbeszélgetni az ember velük, és mert igazából a beütási média meg kéne adja azt, amit ír románból, magyarból, vagy matematikából. Mi nem arra törekedünk, hogy most azt nézzük meg, hogy mennyire tudja konkrétan a Bibliát, tehát a szövegét, mennyire ismeri. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha olyan okos gyerekek jönnek hozzánk, hogy mindent tudnak a Bibliáról, akkor mit tanítunk, mindig ezt tenni keresztül.
0: Persze.
2: Hanem azt a

0: ország belt, vagy a dosszárját, ugye különböző napokon vannak a képesség próbák, és ezért van az, hogy nagyon sokan jönnek erre a képesség próbára. A tavaly 110-en voltak ugye a 26 helyre, 24 helyre tulajdonképpen. Ez valahol, hogy mondjam, megerősített abban, hogy igen, van egy lehetőség ennek arra, hogy próbálja ki magát, hogy ugyanakkor ugye vannak, akik csak azért jönnek, hogy kipróbálják magukat, tehát van. Ilyen is van. Utána ugye, akik bekerülnek a tényleges osztályba, azok tényleg azért, mert oda akarnak jönni mindenképpen. Tehát igazából mi azt szokták mondani, hogy versenyzünk az iskolák között, nem versenyzünk az iskolák, hanem minden iskolának ugye a hátterében ott van egy jó tanári kar, van egy tanuló diák, hogy hallottam a tegnap is, mondta a Bezsán kolléga is, hogy itt az okos gyereket is meg kell tanítani, tehát nem csak a gyengékkel kell foglalkozni, okosra is kell tanítani, oktatni. Ez így van, minden iskolának megvan a sajátos stílusa, a sajátos eljárása, módszere is, ennek köszönhetően ugye létezünk és fejlődünk.
1: Jó van, ez így. Említette igazgató úr, hogy Waldorf indul.
0: Igen.
1: Hogyan látja a szülőkerében, mennyire vált stabilá az igény erre az alternatív oktatási formára?
0: Egyelőre úgy látom, hogy az igény az megvan az alternatív oktatási formára. Most ugye a következő kérdés, ami fel fog terülni, az ott, hogy negyedik osztály elvégzése után lesz lehetőség, hogy folytassuk itt.
1: Igen, mert ugye azt mondják, hogy az úgy lenne jó.
0: Az lenne jó, hogyha elkezdett osztály, tehát óvodától fel végig. Ennek ugye elsődlegesen még ami akadályt jelenthet, az az épület hiány, tehát osztályterem hiány mi esetünkben. Ezzel törekedünk mostan, hogy valahogy ezt tudjuk megoldani, megpróbáljuk, és megkaptuk mi az útmenti civil házat. Kérdeztem, de a tanács nekünk adta használatba, azonban annak a felújítása óriás összeget emészt fel. Végeztettem egy tervet, és nem merem elmondani a számokat, sem mennyibe kerülne. Tehát jelen pillanatban az adott helyzetben nem látom a lehetőséget annak, hogy mostan egy éven, két éven belül azt fel tudjuk újítani. Illetve az is nehézség még, hogy a civil házban lévő szervezetek még ott vannak. Tehát akkor is helyet kell keresni, ki lehessen lakoltatni, vagy ki lehessen onnantól költöztetni. Nem lehet neki fogni úgy újításnak, hogy neki fogja egy részének, utána a másik.
1: Nem, folytatom. Persze.
0: Tehát ebből a szempontból. Keressük a magoldást. Én látok benne jövőt a Waldorfba, és megszóltak sokan, hogy lehet, hogy a Waldorf a református kollégiumban van. Alternatívák vagyunk. A református kollégium és alternatíva vallásos nevelés, ugye ez is alternatíva, és én látok belőle a jövőt. És van egy nagyon jó...
1: Persze, egy szükség is van egyébként.
0: Igen, van egy nagyon jó tanítói közösség, van ők, akik ezt foglalkoznak, dolgoznak, csinálják. Jelen pillanatban ugye végeznek mások is, akik próbálkoznak odajönni, tehát továbbképzéseken vesznek részt.
1: Ezt akartam kérdezni, igen, hogy van egy
0: utánpótlás. Aminek örvendek az, hogy volt refis diákok jönnek vissza, és nekük kell egyházi jóváldás is kérek, ugye egy tanítassak, és szélesen kérek, mert hát volt diák, akik tudják, amit jelent a refi szelleme, és tudják, hogy esetleg, hogy kell ottan dolgozni, és van, a szülők részéről is meg van támogatottság, tehát nagyon jó szülőközösség működik ottan a Waldorf keretén belül. Bízom benne, meg is marad továbbiakban.
1: Úgy legyen. A 2025-26-os tanév eddigi szakaszának tükrében hogyan alakultak a tanulmányi átlagok? Volt-e olyan tantárgyverseny, ahol idén kiemelkedőt alkottak a kollégium diákjai?
0: Hát az idei tantárversenyekre részt vettünk, amit kiemelkedőbben
1: lesz
0: még. Igen, az igazából a matematikából beszéltünk, ahol Okor Orpák Enzeges diákunk az erdélyi magyar középiskolák matematika versenynek a nemzetközi szakasza tulajdonképpen volt. Ottan, hogy mondjam, kiemelt dicséretben részesült ezüst díjat. A matematikából számtalan más hajmelős verseny, az ingyis, a verseny első, második, harmadik díjaink vannak nagyon sok. Van díjunk a biológia, a versenyen. Van diákok, aki bejutott már az egyetemre, végzős diákok, ugye vannak elő versenyek.
1: Igen, persze.
0: Biológiára például. Van magyarból is volt országos, aminek örvendek, hogy románból a kisebbségi iskolák román országos tantárgy versenyén, jó remélem, hogy fejeztek magad, Reketes Máté kezdte neki ország, megye első díjat és országos középmezőművel végzett, tehát örvendek ennek is, hogy oda is betörtünk a piacra. Utána angolból is volt megye díjazottunk, német szabadó versenyen vettünk részt. Tehát van eredmény, ami azonban legjobban nekem örvendek, én is remélem, hogy meg az a gyümölcse egy hónap, másfél nap múlva, hogy a decemberi megyei képes próbaérettség, illetve a márciusi országos próbaérettség is nagyon eredményeket értünk el. A decemberében 86%-os átmenésünk volt megyei százalékban, míg a márciusiban 90%.

0: Tehát ez, hogyha tovább haladunk, akkor remélem, hogy a tavalyi 100%-ot elérjük.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát ez legjobb eredmény tulajdonképpen, amit mondhatunk mostan, mert
1: igen, hogy
0: erre építünk fel.
1: Ez legjobb visszajelzés,
0: igen. Most készülünk a szintetikus diákoknak a próbérettségére, tehát minden szemben tartunk májusban, aki szintetikus diákoknak egy próbérettségét, hogy szokjál meg, mit jelent a próba. Ezen kívül az üzleti versenyen, amit szerveztek a város szinten, hogy ottan a iskolánk csapata első helyet és dicséretet kapott. Mind a négy csapat bejutott a legjobb 10 közé, első lett a 10. osztálynak a csapata. A Dirigné program keretén belül, a határtalan program keretén belül voltak előadások kisiskolásoknak, óvodásoknak, iskolásoknak, volt a Bekesnémszer együttes előadása a Vigadóban, amit ugye ők szerveztek a Dirigné program keretén belül, tehát elég gazdag tevékenységünk volt, és van még, amit hátra csinálunk továbbra is. Ezután jönnek még igazából, vannak még tantárversenyek, vallástantárverseny, most lesz a hétvégén Kolozsváron, ott is vagyunk képviselve, a katolikus tantárverseny, vallástantárverseny és a diákunk megyei országos szakaszon a 3. helyet szerzett, tehát vannak szép eredményeink.
1: A KRK Band szerves része különböző városi ünnepségeknek, de néha az istentisztelet hangulatát is emelik játékukkal. Hogy látja, hogyan segítik ezek a művészeti csoportok a diákok identitásának,
0: igen,
1: és önkifejezésének?
0: Igen, és akkor van Márkvidát néptez együttesünk is van.
1: Igen, igen.
0: Sán Sándor tanár irányításával. Érthető módon.
1: És kórus is van, nem?
0: Kórus az nincs.
1: Nincsen?
0: Nincs kórusunk.
1: Összemostam.
0: Jó volna a kórusunk, hogy ennek mehet, jó lenne egy kórus is. Hát, ha lesz jövőben. Van egy új fiatal iskola, elkészünk, hát, ha majd neki sikerül. És minket együttesünkre azt tudom mondani, hogy iskolának felemelik a szintjét, az érdemét, ugyanis nagyon sok diák, aki hozzánk jön a Molnár Józsiásból érkezik a zeneiskolából, és nekem van egy lehetőség arra, hogy kipróbálja magát a zenekarban. Jó, az is mondta a lelkész úrra, beszélgettünk az Oszkán a lelkész úrra, hogy igazából most már két zenekarra való diákunk is.
1: Az igen.
0: Hál' Istennek az elmúlt években sikerült pályázatokból megnyerni, hogy teljes felszerelésünk van zenekar felszerelésre, tehát legmodernebb dob felszerelésünk van gitárokkal, hangfalakkal. Az iskola tornatermében hangfal erősítésbe vittük, tehát hangfalak vannak, meg van minden. Úgyhogy ez segít nekünk nagyon sokat, és mondtam, lehetőség van a diáknak, hogy tovább fejlődjenek, és szintén beszéltünk egy tovább tanulásról, és hát nagyon sokan vannak, akik mennek egyházi zeneoktatásra, és például itten voltak. Tehát ez nekünk nagyon jó, ha elkészülnek a tevékenység, a csoport. Ugye minden szerint változik a zenekarra, most is végeznek egy páron,
1: nekünk
0: az újak, de van utánpótlás, hál' Istennek. És néptáncegyüttesünk az is jó, mert ugye bejönnek nagyon sokan falvakról, ahol már benn vannak ugye együttesekben, itt tovább tudják gyakorolni, és ez kell nekünk a dolognak.
1: Itt szó volt arról, hogy a Waldorf osztály helyezése egy kihívás, ami a tantermeket illeti, illetve ennek a különálló épületnek a felújítása talán a legnagyobb infrastrukturális feladat, ami megoldásra vár, mert bízunk benne, hogy valamilyen megoldás kerül a tatarozására. Ezen kívül még milyen felújítási munkálatok vannak terítéken, akár a nyári időszakra?
0: Hát felújítási munkát nagyon nincsenek,
1: mert ugye rendben
0: a többi épületnek az átlaga az nagyon jó. Pont egy nap kellett rendést írtak a püspökség irányába, és ott is megfogalmaztam, hogy a Bobita óvoda az pontra van mostan téve, a Bernekerek óvoda pontra van téve, az iskola régi épülete, az új épület együttes, a sportteremben azok mellemben vannak. Tehát igazából kisebb munkátokat kell végezni, messze és többi, de ez csak egy ilyen nyári munkátok, mindig mellett szoktuk végezni. Mi most nem is az épület, az első épület felújítása, mondta, nagyon sokba kerül jelen pillanatban, reméltük, hogy a választások alakulnak, és akkor már kapunk támogatást külföldről, de ezt most nem látunk egyelőre kivitelezőnek. A helyi szinten megoldani most szintén nem lehet, mert erre nincsen a helyi szinten lehetőség, de megoldjuk a nem maradó osztályterem nélkül biztosan.
1: Állami szinten is erősen nehéz. Itt Romániában, itt ha két évig kibírja egy kormány, akkor az már csoda.
0: Amivel most igazából foglalkozunk nagyjából, az lesz, hogy nyáron július 9-12 között mi fogjuk megszervezni az összes Kárpát-medencei református kollégiumok találkozóját.
1: Ez azt jelenti,
0: hogy összesen van 60 középiskola, a Kárpát-medencében református középiskola, vannak négy tagja, igazgató, igazgató helyettes iskola elkész, és két diák remélhetőleg eljön kézdi vásárhelyre. Általában 200 emberre számítok, hogy azt meg kell szervezni. Összeállítottunk egy programot, ami által ugye megpróbálunk ismertetni Kézdivásárhelyet, Kovász megyét,
1: kirándulásokkal.
0: Ez évente megszervezik minden nyáron, más-más helyen. Idén ránk esett a lehetőség. Ez a 22. alkalom, amikor megszervezik ezt a találkozót. Erre koncentrálunk most, hogy ez jó sikerüljön. Az érettségre való felkészülés mellett persze. Hogy mondjam, nagy kihívás jelent, mert kisváros vagyunk, és elsőlegesen ugye, amit rettegek, és főleg azon a szálláshelyekkel, mert ő így megoldódik, de remélhetőleg a Gábor állnak a középiskolába, tudjuk őket szállásolni. Jó, nem fog jelentkezni mind a 60 középiskola, de jó, már van jelentkező, hogy eddig nem voltak egy találkozó, és amikor megadták, hogy Székelyföldre kell jönni, akkor minket fogadtok el. Most, mint mondjak nekik, nem fogadom.
1: Hát. Nem szabad.
0: Székely ember nem ezt mondja.
1: Nem.
0: Úgyhogy ez, amit van tervünkben, van, és mondtam persze az épület karbantartás, fenntartása, úgy tanárok tobozása, akik jönnek az oldalába, ugye a napközi otthoná vált a Bobitába Vardó osztályoknak, mert azt jelenti, hogy két új jóban őt is kell felvegyünk, tehát versenyvizsgáztatni kell őket. Na ez
1: mondhatni szinte a megszokott kihívások.
0: Igen, tehát a rutin munka.
1: A rutin munka. Ha 2026-2027-es tanévre tekintünk, ami elég nehéz a mai világban, két nappal előre tekinteni is egy nagy kihívás, mi a legfontosabb célkitűzése önnek, mint igazgató?
0: Hát igen, el kell mondjam, hogy van még két éve a nyugdíjig, és azt szeretném, hogyha az utolsó két esztendőben is ugyanazt szeretném tudnánk elérni, amit elértünk idáig, az iskola továbbfejlődjön, és nem a hírnévre törekszünk igazából, hanem arra, hogy a helyünket álljuk meg. Én törekszem az iskolában továbbra is a jó hangulatú közösség legyen, családként működjünk, létezzünk, és hogy az elkövetkező időszak munkát, hogy tudjam elvégezni, vagy elvégeztetni, elvégeztetjük közös munkával, ugyanis tovább kell folytatni a munkát, ha így, ha úgy.
1: Na hát kitartást, jó egészséget kívánunk a munkához. Ha nem is kitűnő, de elfogadható eredményeket mindenki legyen, mindenki fogadja el.
0: Reális eredményeket.
1: Reális eredményeket. Igazgató úr, köszönjük szépen a beszélgetést. És akkor folytatjuk a sulis hetünket. Drága hallgatók, holnap Gál Zsuzsanna, a Bot Péter tanítóképző igazgató nője lesz a vendégünk.
2: Reklám. A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még két-három barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80, és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
3: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
4: Készülj! Mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapoz élményt!
5: Botlik ez tájtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
6: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
5: Hogy mondta? 0766 700 956?
6: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
7: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
8: Mit csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondul, vagy tegyed üle magát egy a súlyokot?
9: Hát mit csinálok? Hát átszek, ember, emelem a vasakot.
8: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
9: Hát hova anya vajon?
8: Gyere a Mass Effect-be.
9: Hova?
8: A Mass Effect-be, a stadionnal szembe, benne az utcába. Oda járnak a legkeményebb gyerekek.
10: Bezártad a kulcsot az autóba?
8: Bio!
10: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
8: Bio!
10: Nem menjen a kaputelefon?
8: Bio!
10: Biztonsági rendszert és kamerákat akarsz a házadra?
8: Bio!
11: Pécsi szeletet akarsz sütni?
10: Oh, nem, bio! Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
8: A bio!
3: Jogosítvány vagy szakvizsga?
4: A válasz Kóter Autós Iskola.
3: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk, legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról, áruszállítás, kamion vagy taxi, nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
6: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: nálad az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívon keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre, és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy párttársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakció vezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejó azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Orbán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: ZRT raktársegédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Prettoni, kültéri PVC és német alumínium redőnyök, polietilén habbal töltött lamellák, több forma és színárnyalat, típusok, külsőtokos, felsőtokos, manuális vagy motoros működtetés. Célja az árnyékolás, hang és hőszigetelés. Szinte bármilyen ablakra és ajtóra felszerelhetőek. Méretvételre, szerelésre, házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Joy Valerie felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 3:41 van. Azt a mindenit. Eltáltottam a számot. Van ez így?
1: Jó, hát amilyen hetünk van, én nem csodálkozom.
0: Az semmi, mindent lezártam, gyerekek.
1: Azt itt is, előttem. Amit nekem előkészítettél? Az jó, végül is.
0: Minden, tehát én nem is tudom már, szerintem otthon vagyok.
1: Oké.
0: Így? Tehát ez durva.
1: Élvezet.
0: Nem is értem, komolyan. Na, sulis hetünk van. Ezen a héten a város a kézivásárhelyi liceumok vezetőivel beszélgetünk napról napra. Tegnap Bezsán András, a Nagy Mozes Főgimnázium igazgatója volt nálunk, ma Farkas Ferenc, a Dr. Csia Kálmán református kollégium igazgatója. Holnap Gán Zsuzsanna lesz a vendégünk, ő ugye a Bot Péter tanítóképző igazgatónője. Csütörtökön Finna István a Gábor Áronból érkezik, és Herman Kosszentinescuval zárjuk a hetet pénteken az a Por Péter részéről. Biztatjuk a hallgatókat, hogy tartsanak egy hullámoszon velünk, és hát 9 órától is voltam be a vendégünk, egészen pontosan Marti Beáta, a Perkő Néptánc Együttes oszlopos tagja, kivel a Perkő Néptánc Együttes legújabb darabjáról, az ahogy élünk előadásukról beszélgettünk, amely május 8-án este 19 órától a Vigadomirodési Központ nagy termében lesz megtekinthető itt Kézivásárhelyen, tehát pénteken. Várnak mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ahogy mondta, nagyon-nagyon jó előadást hoztak tető alá, nagyon jók a visszajelzések, mert ugye már Szentléleken előadták, és nagyon-nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy hát biztatjuk a hallgatókat, hogy a naptárba írják be, áldozzák rá a péntek estéjüket, jól fogják érezni magukat, felemelő pillanatokban lesz részük azoknak, akik elmennek. Holnap is lesz 9 órától beszélgetés, Laura Santos Hernández és Mireia Morales Costa lesz a vendégünk.
1: Az igen. Ezt így prima vista.
0: Ezt így kinyitottam.
1: Én mondom.
0: Így kinyitottam a Facebook messengeremet. Közben elkértem a Rádió Attilától, hogy kis is ennek holnap. Na. Akik ugye a Zöld Napnál önkénteskednek, itt vannak szakmai gyakornokok, úgyhogy velük fogunk beszélgetni. A 9 órától és ennyi. Yeah. Makó Puskás Fanni fog nekünk
1: fordítani. Ő lesz a tolmácsunk, de jó. Yeah. Na, örülünk.
0: Holnap is mozgalmas napunk lesz, de nem zártuk még le a napot. Én igen, ezzel kész, tényleg lezárom a dokumentumot, itt most előttem, tessék, itt van, láttad? Ennyi.
1: Na,
0: X, hogy? Kriszta, 1 órakor jön a zenés üzenetekkel.
1: Igen, így van, én délután itt leszek, érkezem majd.
0: Köszönjük a figyelmet, a társaságot, könnyű napot kívánunk.

vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk.

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: A kutyák ettek-e legényét?
2: Nem.
1: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
2: Nem.
1: S állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: S neked milyen kéne?
4: Elő legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigiásámbázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyeken van csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
3: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útból, egyes szám alatt a kaszárnya mellett, ott a nyárda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobbigiásám.
6: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
7: Készülj! Mert jön a sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
8: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
9: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad, ez soha nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
8: Közérdekű felhívás hangzott el. Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak. Kaza.
1: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
2: Ökök, jó meg vagy hízva?
3: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
2: Hova?
3: Gyúrni.
2: Túrni? Hova túrni?
4: Állagát ezt a túrtalkat is nyúlk a kaszálót, még te is ezt akarod-e túrni?
3: Gyúrni, édesapa, kezdjön a Mass Effect-be.
2: Mass Effect-be?
3: Igen, a stadionnal szemben, benne az utcában.
4: A disznyúknak attól lennik Mass Effect. Az a legelső Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
1: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik. Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozás. Kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését. Közérdekű felhívás hangzott el. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket. Rádió, a térség legkedveltebb rádiója. A te helyi rádiód.

0: igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézdivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáltathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el. Ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt, vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki-hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztak-kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport megállt a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értektetten a rendőrök és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát is, elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Nikus Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első négy hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőzve a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Бей заорта да кучота за автоуба.
1: Био!
0: Чи пеш по от кучота косо за автоуно.
1: Био!
0: На мене но копу талафон.
1: Био!
0: Бистон шал и ранцеч, коме року то косо, хаозодро.
1: Био!
2: Pési szállat akar sütni?
0: A nem bio. Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen Bécsi szállatet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas harhány, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bódba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
3: A bio.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
5: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
6: Ford Torneo Courier.
5: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részleteképp keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
7: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
8: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt. Időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 07 29 20 30 80, 07 41 20 30 80, és 07 64 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
9: Reklámot hallottak.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: A Profi Rádióban olyan műsorvezetők dolgoznak, akiket a közösség személyesen is ismer.
12: Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közönségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hall!

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsán étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.

0: Választ minket oly sok ember nap, mint nap, mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körül, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
1: Épületgépészeti tervre van szüksége? A Kászálux Konstrukci megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.ru.
2: Reklámot hallottak. Elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba?

0: igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívón keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy párttársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakcióvezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejo azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Orden államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak. Haza.
1: A Kaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Kaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Kaba Service néven.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Ha május, akkor moccan a város. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
3: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
1: Reklámot hallottak.
5: Profi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbságok.

Ez volt Pápa Jóci és az Elvis 2025-ből. Sziasztok, köszöntök mindenkit, 13 óra van, én Eszke Kriszta vagyok, ez pedig már a ma délutáni kívánság műsorunk kezdete itt a Profi Rádióban. Május 5-én Gyöngyi és Györgyi névnap van, őket tudjátok köszönteni az előttünk álló 3 órában. Aztán, hogyha van olyan dalotok, amit szívesen meghallgatnátok, azt is el lehet küldeni nekünk SMS-ben a 0740-940-940-es SMS számunkra. Itt lesz az első óránkban Ray Dalton dala.

0: Rádiózást kívánok mindenkinek, indul a ma délutáni kívánságműsorunk Karamell Dalával. 2013-ból érkezik a Süsfel Nap című felvétel.
1: Zenés üzenetek a Profi Rádióban.

0: Reklám. Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el!

0: az oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
3: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztass oda te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés. Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Román Országos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
2: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: Azt mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondú, vagy tegyed üle magát egy a súlyokot?
2: Hát mi csináljak? Hát átszek, ember, emelem a vasakot.
1: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
2: Hát hova anya vajon?
1: Gyere a Mass Effectbe.
2: Hova?
1: A Mass Effectbe, a stadionnal szembe, benne az utcába. Oda jönnek a legkeményebb gyerekek.
3: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: A kutyák ettek-e legényét?
5: Nem.
4: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
5: Nem.
4: S állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
6: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobbinak ki van téve az A21-es Samsung.
4: S neked milyen kéne?
7: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
4: Nem, 36 blitz. Hallod egy blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigiásámbázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszázká. Érted? És olyan lesz, legény.
6: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útbortét 1-es szám alatt a kasza anya mellett, a nyarda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
8: Hobbi GSM.
9: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
10: Reklámot hallottak.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.

Ez volt Ray Dalton dala, és itt is van az első érdekességünk. Mesztelen ruhák új szintje, pénzmaszk és kalóz hajó a fejen. Így történt, ilyenek voltak az idei Met Gála legmutatósabb szettjei. Hogyha valaki kíváncsi, rá tud keresni, meg tudja nézni, erről szól ma a közösségi média. 2026-ban sem maradtunk Met Gála nélkül. Az idei dress code a divat művészet volt, amelyhez természetesen minden vendég tartotta is magát. A nemzetközi hírességek krémje mutatósabbnál mutatósabb ruhakölteményekben pompázott a gálán. Voltak szép számmal mesztelen ruhák, többen furcsa maszkokat húztak, de volt olyan is, aki buborékokba öltözött. Heidi Klumnak pedig némi Halloween-t is sikerült becsempészni a Met lépcsőire. A 2026-os Met Gála minden eddiginél szabadabban értelmezte a divat és művészet kapcsolatát. A vörös szőnyegen egymást követték a látványos, sokszor meglepő megjelenések. Volt, aki zseniálisan nyúlt a témához, és volt, aki kevésbé. A Fashion is Art dress code valóban határtalan kreativitást hozott. A vörös szőnyegen egyszerre jelentek meg látványos performanszok, merész koncepciók és klasszikus glamour pillanatok, miközben a gála körül botrányok is kialakultak, a rekordösszegű adomány és a meghatározó megjelenések egyértelművé tették, hogy a Met továbbra is a divatvilág legfontosabb estéje. Beyoncé 10 év után tért vissza a Metropolitan Museum of Art Costume Institute jutékonysági gálájára, és bebizonyította, hogy még mindig ő a Met gála királynője. De természetesen Rihanna és A$AP Rocky is megjelentek az est folyamán a rájuk évek óta jellemző késéssel. Az idei gála talán minden korábbinál megosztóbb volt a támogatók között szereplő Jeff Bezos és Laurent Sanchez Bezos miatt, online bojkott felhívások is megjelentek. Ennek ellenére rekord összeg $42 millió gyűlt össze, a sztárok pedig látványosabbnál látványosabb szettekben érkeztek. A kiállítást jegyző Andrew Bolton ezúttal is erős koncepciót hozott, a divatot, mint a felöltöztetett test művészetét mutatta be. A tárlat különböző nézőpontok, például az öregedő test, a mesztelen test, vagy az anatómiai test köré épült, és arra ösztönözte a vendégeket, hogy merjenek kilépni a megszokott keretekből.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztakkőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport meg állt a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10,100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát is, elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Mikus Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első négy hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőzve a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Kovács Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszer és kameralkot akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szeletet akarsz sütni?
2: Oh, nem, bio!
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
2: A bio!
0: Reklámot hallottak. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket. Közérdekű felhívás következik. Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
1: Közérdekű felhívás hangzott el.

20 évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ránc felvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modernebb köntösben szól hozzátok. Nézzünk bele együtt a következő 20 évbe. Profi Rádió. 20 év.

Ez volt a Hallott pénz és Bálint Alex dala 2024-ből, az ó igen, 14 óra van. Sziasztok ismét, ez már a ma délutáni kívánság műsorunk második órájának a kezdete, május 5-én Gyöngyi és Györgyi névnap van. Őket tudjátok köszönteni továbbra is, aztán, hogyha van olyan dalotok, amit szívesen meghallgatnátok, azt is el lehet küldeni nekünk SMS-ben a 0740 940 940-es SMS számunkra. Itt lesz a második óránkban Somber dala. Aztán Lady Gaga egy új felvételét is meghallgatjuk, ez lesz a Shape of a Woman.

További jó munkát és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Indul a második óránk ma délután a Hip Hop Boys felvételével. 2008-ból érkezik az új naptár.

Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 000

0: 91-nél jól jársz. A Passiflora effekt dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Tourneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás. Reklámot hallottak.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.

0: Prettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, reluxák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, plisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
1: Botlik ez táj? Tó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak? Háza!
2: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
1: Hogy mondta? 0766 700 956?
2: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Ha május, akkor moccan a város. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
3: Reklámot hallottak.

Ez volt Songbird dala, és itt is van a második érdekességünk. Triplázott Lady Gaga, az Ördög Prádát visel 2 soundtrackjén megjelent a régóta várt folytatás, az Ördög Prádát visel 2 hivatalos filmzenéje, amely igazi sztárparádét vonultat fel. A válogatás május 1-én került fel a digitális platformokra, és 2 vadi új dalt is tartalmaz a Grammy-díjas Lady Gagától. A korábban már megjelent energikus house pop track, a Runway, amelyben Doechii is közreműködik. Ez mellett most a Shape of a Woman és a Glamorous Life is helyet kapott az albumon. A soundtrackhez további új felvételekkel csatlakozik Sienna Spiro és Izzy Escobar. A 2006-os eredeti filmhez hasonlóan, amelynek soundtrackjén olyan slágerek szerepeltek, mint a Vogue Madonnától, vagy a City of Blinding Lights a U2-től, az új rész is erőteljes zenei jelenlétre épít. Az album fennmaradó része a 2020-as évek legstílusosabb pop slágereiből válogat, többek között S.E.A., The Marías, Dua Lipa, Lofri, Ray, Ledizzy, Olivia Dean, valamint Miley Cyrus és Brittany Howard közös dala is rajta lesz a Walk of Fame. A szereplőgárdában visszatérnek az első film kulcsfigurái, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci. A film a múlt héten került a mozikba, közben Meryl Streep a Vogue címlapján is feltűnt, Anna Wintour társaságában, az ikonikus divatipari szereplővel, aki a filmben megformált karakterének inspirációjául szolgált. Mindenki várja ezt a második részt, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.

0: Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívón keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy párttársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakció vezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejo azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Ordan államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: A kutyák ettek-e legényét?
2: Nem.
1: S a tüzet raktáltok-e meg a kazamba legényét?
2: Nem.
1: S állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnap tudnak meg más telefonotok lesz legényét?
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: S neked milyen kéne?
4: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigiásán bázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
3: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, egy egyes szám alatt a kasza anya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobigiásán. Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Húsz év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió, 20 éve közösen.

Ez volt egy sírem felvétele az Azizám 2025-ből. 15 óra van. Sziasztok ismét, ez már a ma délutáni kívánság műsorunk harmadik és egyben utolsó órájának a kezdete. Május 5-én Gyöngyi és Györgyi névnap van. Őket tudjátok köszönteni az utolsó óránkban is. Ha pedig maradt volna olyan dalotok, amit még nem hallottatok, de meghallgatnátok, azt minél hamarabb küldjétek el nekünk SMS-ben a 0740 940 940-es SMS számunkra. Itt lesz az utolsó óránkban Taylor Swift és az Opel Lights.

0: jó meg vagy hízva?
1: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
0: Hova?
1: Gyúrni.
0: Túrni? Hova túrni?
2: Állagat ezt a túrtalkot is nyúlk a kaszálót, még te is ezt akarod-e túrni?
1: Gyúrni, édesapa, kezdjön a Mass Effect-be.
0: Mass Effect-be?
1: Igen, a stadionnal szemben benne az utca.
2: A disznyúknak adta a lennik Mass Effect. Az a legelső Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7,99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5,49 bani. Lidl, igazán megéri.
5: Készülj, mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
6: Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Botlik az ajtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
0: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
1: Hogy mondta? 0766 700 956?
0: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
2: Készülj! Mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
3: Reklámot hallottak.

Taylor Swift dala, és itt is van az utolsó érdekességünk. Fél évszázad alatt 12 métert süllyedt a világ egyik legnépesebb városa. A NASA különleges műhold felvételen mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikóvárosról beszélgetünk, ami évente körülbelül 25 cm-rel süllyed a NASA által közzített új műhold képek tanúsága szerint. Ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává vált. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakosával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidékeken fekvő települések esetében is. A kiterjedt talajvíz, kiszivattyúzás és a város fejlesztés drámaian összezsugorította a víztartó réteget, aminek eredményeként Mexikó város több mint egy évszázada süllyed, és komoly vízhiánnyal is küzd. Ennek következtében több műemlék és régi épület is, mint például a Metropolitan Katedrális, amelynek építése 1573-ban kezdődött, láthatóan megdőlt. A NASA frissen közzétett műhold képei szerint Mexikó város olyan gyorsan süllyed, hogy az még az űrből is észlelhető. A jelentés szerint egyes részeken, például a város fő repülőterén és a Függetlenség emlékműnél átlagosan havi 2 cm-es sebességgel zajlik ez a folyamat. Évente tehát nagyjából 24 cm-es mértékről beszélünk, ami kevesebb, mint egy évszázad alatt már meghaladta a 12 métert. A NASA becslései a NISAR néven ismert nagy teljesítményű műhold 2025. októberre és 2026. januárja között végzett méréseken alapul. A csapat reményei szerint a műhold idővel még jobban rá tud majd nagyítani bizonyos területekre, és egy napon akár épületenként is képesek lesznek méréseket végezni. Hozzátették, a technológiát hamarosan világszerte is alkalmazni tudják, majd a természeti katasztrófák, a törésvonalak, az éghajlatváltozás miatti hatások monitorizálására. Amúgy nem Mexikó város az egyetlen, amelyik süllyed folyamatosan, tehát nem egyedi ez a jelenség. Például Velence, New York, de Kína több városa is, Jakarta, Rotterdam és Bangkok, New Orleans, ezek mind azok közé a nagyvárosok közé tartoznak, amik évente bizonyos mennyiséget, fél centit, egy centit másfelelt azért süllyednek.

0: A Broncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári tetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki-hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztak-kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport meg a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök, és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát is, elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Mikus Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első 4 hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőző a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
1: Közérdekű felhívás következik.
2: Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
1: Közérdekű felhívás hangzott el.

ez volt a Jetlag dala, nincs lehetetlen 2020-ból, 15 óra 50 perc van, és ez volt a ma délutáni kívánság műsorunk is. Én köszönöm az SMS-eiteket és a figyelmeteket. Mielőtt elköszönnék, emlékeztetnélek arra, hogy 17 óra 30 perctől kritikus tömeg, kerékpáros felvonulás lesz itt a városban. 18 órától pedig sportgála, a Kása napok vették kezdetüket a mai nappal, és ma délután díjazzák a város kiemelkedő sportolóit a Vigadó Művelődési Központ nagy termében. Holnap délelőtt ismét érkezünk majd interjúkkal, 9 órától Zöld Nap Egyesület jön hozzánk, spanyol önkéntesek fognak mesélni egy kicsit, 10 órától pedig a Bot Péter tanítóképző életéről, diák életéről, beiratkozásról fogunk Gál Zsuzsannával beszélgetni egy kicsit, úgyhogy ha tehetitek, holnap is tartsatok velünk. Ez volt a mai napunk, ez volt a ma délutáni kívánságműsorunk, én köszönöm a figyelmeteket, jó munkát, jó pihenést, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az Ott Somány csodálával búcsúzom, 2014-ből ez a jó nekem. Én Deszke Kriszta voltam, sziasztok!

Rádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Bej zaortodo kučo to z autobo.
1: Bio!
0: Či peš pout kučo to koso z autobno.
1: Bio!
0: Na meneno kopu talafon.
1: Bio!
0: Bisto šal idran cerč, kome roko to koso, haozodro.
1: Bio!
2: Peši sa te tako, šitni!
0: O nám bio!
3: Ije ma to husunú tej veš bioelektronik nol ipam beči sa latet nám činónok, hone minden o mi bistón šok techniko. Kizdi vo šorhajno, 19 šu dôrtérba vagy a muzeum mallat lahat a bódba érdeklődni. S hanem hívjot! 0828 463 769.
0: O bio!
4: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év

0: vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Cherry teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Cherry mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Meghívott

0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
2: Ha május, akkor moccan a város! KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk! Épít vagy felújít? Euroconstruct. Szigetel vagy tetőd fed? Euroconstruct. Friss beton vagy vasalat? Euroconstruct. És ha kül- vagy beltéri festékre van szüksége? Szintén az Euroconstruct. Euroconstruct. Építőanyagok széles választéka az alapoktól a tetőig. Várjuk a kedves vásárlóinkat lerakatunkban az orosz falvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481. Euroconstruct. Minden, ami az építkezéshez szükséges.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.co.ro.
5: Reklámot hallottak.

0: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívon keresztül, többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakcióvezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy párttársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakcióvezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejo azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Mikus Ordan államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hétvégére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
2: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elszárva tartandó.
5: Reklámot hallottak. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Programajánlatok.

0: better.
1: Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak. Kaza.
1: A Kaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Kaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Kaba Service néven.
2: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondú, vagy tegyed üle magát egy a súlyokot?
3: Hát mi csináljak? Hát edzek, ember, emelem a vasakot.
2: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
3: Hát hova anya vajon?
2: Gyere a Mass Effect-be.
3: Hova?
2: A Mass Effect-be, a stadionnal szembe, benn az utcába. Oda járnak a legkeményebb gyerekek.
4: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Reklámot hallottak. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Kérdezik, mi szól?
6: Csak annyit mondj!
5: A Profi Rádió.
6: A zene árad belőle.

0: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
1: Ford Torneo Courier.
0: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részleteképp keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Te tudnál éhesen tanulni?
3: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
4: Köszönjük az ebédet!
5: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
6: Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
5: Közérdekű felhívás hangzott el. Kézdivásárhelyről Kisdiszentkeresztig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle.

A Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hall!

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki-hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztak-kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport meg a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök, és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát is, elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Nikos Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a gépkocsi gyártók és importőrök egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első 4 hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőzve a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan. A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 07 29 20 30 80, 07 41 20 30 80, és 07 64 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség. Miért választ minket oly sok ember nap mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdi vásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
3: Brettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, relukszák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, plisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet Kézdi Vásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Brettoni. Méretre szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: A Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket hallgatok!

0: veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad.

0: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Az Euroconstruct Kft. Raktársegédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron.

0: Ha nem hallottad ezt soha, nagyon jó, hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
1: Közérdekű felhívás.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
3: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: LÁM. A megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Bezártad a kulcsot az autóba?
5: Bio!
4: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
5: Bio!
4: Nem menjen a kaputelefon?
5: Bio!
4: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
5: Bio!
6: Pécsi szeletet akarsz sütni?
4: Oh, nem bio!
7: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-es udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
4: A bio!
8: Reklámot hallottak. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra. Közérdekű felhívás következik. Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
9: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adány számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívón keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDSZ képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügyvivő miniszterek mandátuma. Az RMDSZ olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nem szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy pártársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakció vezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejo azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Ordán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: hirdetni szeretne?
1: Legyen ott minden fülben.
0: Profi Rádió, a sikeres vállalkozások partnere. Profi.

büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

A Profirádióban gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek egy nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Te tudnál éhesen tanulni?
3: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
4: Köszönjük az ebédet!
5: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
6: Reklámot hallottak. Ön a Profi Rádiót hallgatja. Köszönjük!

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Zöld Nap Egyesület május 3-án szervezte meg idei második gyalogtúráját a Bodoki-hegységbe. A kirándulás fő célpontja az Asztak-kőszikla képződmény volt, de az út során több látványos helyszínt is érintettek. A 17 résztvevő autóval közelítette meg a túra kiinduló pontját, majd gyalog folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő cél felé. A több mint 17 kilométeres túra változatos tájakon vezetett át, fenyőerdőkön, mohás területeken és tisztásokon, miközben egyre szebb kilátás nyílt a környező dombvidékre. A csoport megállt a Poszkár tetőn is, ahonnan a szeles idő ellenére messzire elláthattak, valamint megtekintettek egy különleges rönkfából épült nemzeti emlékhelyet is. A szervezők szerint a túra nem csak természeti élményt, hanem közösségi kikapcsolódást is nyújtott. A természetjárás ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma, amely a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással van. Több mint másfél évszázad után avattak szobrot Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön. A városban eddig nem állt köztéri alkotás a költő tiszteletére, noha már 1849-ben is elismerően írt a vidékről. Az új szobrot vasárnap délután leplezték le az Arany János szobor közelében. Az alkotás Gergely Zoltán munkája, a körülötte kialakított park pedig a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Antal Árpád beszédében kiemelte, a közösség véleménye fontos szerepet játszott a döntésben, és hangsúlyozta, hogy a szobrok nem csak díszítik a város, hanem üzenetet is hordoznak a múltról és a jövőről egyaránt. A polgármester szerint Petőfi és Arany eszméi, a szabadság, az egyenlőség és az összetartozás ma is irányt mutatnak, a szobor pedig emlékeztet ezek fontosságára. A május 1-i hosszú hétvégén az országban több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint április 3-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értektetten a rendőrök és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát és elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét is. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, jegyezték meg. Nikos Ordán hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől Románia megőrzi nyugati irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van, nyilatkozta az államfő Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. Enyhe növekedést mutatott áprilisban a romániai autópiac, derül ki a gépkocsi gyártók és importőrök egyesületének előzetes adataiból. Az új személyi autók forgalomba helyezése 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen bővült a környezetkímélő autók piaca is, amely több mint 26%-os növekedést ért el, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladásai több mint háromszorosára emelkedtek. Ugyanakkor éves összevetésben az év első négy hónapjában 14,7%-os visszaesést jegyeztek. A márkák közül áprilisban a Dacia végzett az élen, megelőzve a Toyota és a Volkswagen modelljeit. A legnépszerűbb típusok listáját a Dacia Duster vezeti, amelyet a Toyota Corolla és a Dacia Logan követ. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan!

0: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan. A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80, és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
1: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukci megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.co.
2: Reklámot hallottak.
3: Profi Rádió.
2: Új

ritkán hallott finomságok. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-Háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Profi Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Szabó Zsolt. A Kovászna megyei turisták és helyiek biztonságát az elmúlt napokban többször is veszélyeztette vadállatok felbukkanása a pihenővezetekben, számolt be a megyei csendőrség. A csendőrséget 7 alkalommal riasztották a 112-es segélyhívón keresztül többek között olyan helyszínekre, ahol az emberek szabad idejüket töltötték. A megyei csendőrség egységei folyamatosan járőröztek a hegyi útvonalakon és a turisztikai létesítmények környékén. A május 1-i hosszú hétvégén kiemelt figyelmet fordítottak a megelőzésre és a turistákat tájékoztatták a biztonság szabályok betartásának fontosságáról. A hatóságok közlése szerint minden esetben intézkedtek a lakosság védelme és a helyzetek biztonságos kezelése érdekében. A közrend fenntartása során 12 figyelmeztetést és 15 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 6200 leértékben. A büntetések többek között közösségi együttélési szabályok, csendzavarás, piknikezésre és erdővédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt születtek. Az RMDS képviselői és szenátorai részt vesznek a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, de nem szavaznak, jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke hangsúlyozta, a kormányzati szerepvállalás mellett a szövetség nem támogat bizalmatlansági indítványt és nem feladata a kormány megbuktatásához szükséges többség biztosítása. Kelemen Hunor szerint a szavazás kimenetele továbbra is bizonytalan. Ha az indítványt elfogadják, az államfő egyeztetéseket kezdeményez az új kormány megalakításáról, ha pedig elutasítják, a kabinet hivatalban marad, de rövidül az ügy miniszterek mandátuma. Az RMDS olyan kormány támogatna, amelyben nem vesz részt az AUR. A politikus kiemelte, a gazdasági kihívások változatlanok, a költségvetési hiány csökkentése elkerülhetetlen, ezért a következő kormánynak határozott és felelős intézkedéseket kell hoznia. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú hétfőn azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján és megszavazza a dokumentumot. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy pártársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatban. A frakcióvezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Pejó azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja-e őket Nikus Orbán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben, a nappali hőmérsékletek egyes térségekben elérik a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, majd május 6-a után szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közelségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!

Műsor a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk felső háromszék hangja. Köszönjük!

elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

0: Azt mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,
1: még profi köntösben.
0: Mert a stílus változik, de az

0: ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió, azaz.

20 évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ránc felvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánság műsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modern

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

Stofi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hall!

A Profirádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

Európában gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek egy nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgat!